A Békés Csabai közgyűlés jóváhagyta, hogy a Bétel alapítvány bérbe vegye a Féja Géza tér 2 szám alatti korábban postaként működő épületet. A szervezet szociális intézményt alakítana ki a jelenleg üresen álló ingatlanban, ahol nappali ellátást biztosítanának. Ehhez mintegy 5,5 millió forintos átalakításra lesz szükség. Az alapítvány havi 200 ezer forintos bérleti díjat ajánlott és vállalta az összes kapcsolódó költség fizetését. Az ingatlanra időközben a lencsési közösségi ház is igényt tartott, közösségi célú hasznosításra. A képviselőtestület csütörtökön tárgyalta a két beérkezett szándékot. A volt postaépület hosszabb ideje üresen állt, korábban többször próbálták értékesíteni, vagy üzleti célra kiadni sikertelenül. A Bétel alapítvány által ajánlott bérleti díj az adott övezetben szokásos összeg mintegy 65%-a. A lencsési közösségi ház viszont várhatóan díjmentesen használhatta volna az épületet, így a fenntartási költségek az önkormányzatot terhelték volna. A Csabagyöngye Kulturális Központ vezetése ugyan jelezte, hogy a lencsési közösségi ház kihasználtsága nőtt, de ez önmagában nem indokolja az infrastruktúra bővítését. Előzetes becslésük szerint a postaépület átvétele legalább 10 millió forintos kiadással és létszámbővítéssel járt volna. Az alapítvány esetében a befektetés 3 év alatt térülne meg, ezt követően évente közel 2 millió forint bevételt hozna a vagyonkezelő ZRT-nek. A vita során több képviselő is felszólalt, Ricsovnyi Tamás jelezte, hogy a civil ház létrehozására is érkezett javaslat, és felvetette, hogy miért nem szerepelt ez külön opcióként az előterjesztésben. Juhász István elmondta, hogy a lencsési rész önkormányzat korábban támogatta a civil ház ötletét.

0: de hangsúlyozta, hogy a Bétel Alapítvány olyan kötelező közfeladatot lát el, amely tehermentesíti az önkormányzatot, és sürgősen új helyre van szüksége, mivel a Gadara házból költözniük kell. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a közösségi ház működését az önkormányzat eddig is támogatta, de a bővítés jelentős működési veszteséget okozna. Hangsúlyozta, hogy a szociális feladatok ellátása is kiemelt fontosságú, és az alapítványi hasznosítás bevételt is termel a városnak. Takács Péter, a lencsési közösségi házvezetője hangsúlyozta, hogy kezdeményezésük nem áll szemben az alapítvány céljaival, és felidézte, hogy a posta bezárása óta több helyi szereplő is támogatta az épület közösségi célú hasznosítását. 2 éve elkészült egy részletes tervezet is. A költségbecslést azonban bizonytalannak nevezte, szerinte a valós összeg inkább 14-16 millió forint lehet. Varga Tamás alpolgármester arra figyelmeztetett, hogy az önkormányzatnak minden kiadást meg kell fontolnia, és a plusz feladatvállalás veszélyeztetheti a meglévő intézmények működését. Ricsovinyi Tamás hozzátette, ha az önkormányzat új épületet biztosítana a közösségi háznak, az akár bevételt is hozhatna, de szerinte a testület nem kapott meg minden előzményt időben. A polgármester végül megerősítette, hogy az előterjesztés a verzióját támogatja, vagyis azt, hogy az alapítvány költözhessen az épületbe. Az alapítvány képviselője jelezte, hogy 2 éve keresnek megfelelő helyet, és az év végéig mindenképpen költözniük kell. A közgyűlés végül 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Bétel Alapítvány kérelmét. Idén is megrendezte hagyományos sportnapját a Békés Csabai Petőfi utcai általános iskola, ahol a felsős diákok több sportágban is kipróbálhatták magukat. Röplabda, foci, kosárlabda és atlétika is szerepelt a programban. A rendezvény 300 felsős tanuló közös bemelegítésével indult. Az iskola igazgatója Pap Jóljár Gyöngyi elmondta, hogy a sportnap a diák önkormányzat kezdeményezése, amely évek óta az intézmény egyik legnépszerűbb programja. A pedagógusok is aktívan részt vettek a szervezésben, az esemény pedig gyakran éjszakában nyúló sportprogramokkal, például tanárdiák floorball mérkőzésekkel folytatódik. A sportnapon több helyi egyesület is bemutatkozott. Gura Norbert, az iskola testnevelő tanára és a Békés Csabai Kosárlabda Klub vezető edzője úgy fogalmazott, a klub számára ez mindig kiváló lehetőség a bemutatkozásra, és céljuk, hogy minél több fiatalhoz eljussanak. Jelen volt Gregor László harcművész csapata, a Békés Csabai Atlétikai Klub magasugró különítménye, Bagdi Árpád vezetésével, valamint a BRS löplabdázói Lintér Andrea irányításával. Ő arról beszélt, hogy diákként ő maga is sok hasonló rendezvényen vett részt, és nem egyszer ilyen alkalmakon találkozott először a röplabdával, ami később profi sportkarrierhez vezetett. Mint mondta, a városban igazoltan sportoló 5000 fiatal mind hasonló körülmények között kezdte, és sosem lehet tudni, hogy melyik élmény indít el valakit a sportolói úton. A sportnap toborzó jellege ezért szerinte vitathatatlan. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Veteránjármű rajongók találkozója lesz Pünköst hétfőn. Átadták a Körös körül jótékonysági futóverseny rekordösszegű adományát. Bohózattal zárja az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Cserben hagyás után önként jelentkezett a rendőrségen a sarkadi férfi. Már is mondom a részleteket. Pünköst hétfőn ismét összegyűlnek a veteránjármű rajongók Békés Csabán, ahol a régi autók és motorok szerelmesei hagyományos találkozójukat tartják. A Békés Csabai Ipartestület keretei között működő veterános klub évek óta szervezi meg a pünkösdi rendezvényt, amelyre idén is sok oldtimer jármű érkezik. A szervezők elmondták, hogy a programban nem csak a járművek bemutatója szerepel, hanem több kísérő esemény is várja az érdeklődőket. Hangsúlyozták, hogy a találkozó célja továbbra is az, hogy összehozza a veterán járművek tulajdonosait és azokat, akik szívesen gyönyörködnek ezekben a különleges technikai ritkaságokban. Egyedülálló játékos közlekedés biztonsági program indult a Békés Csabai Csaba Parkban, ahol a legkisebbek elektromos kisautók segítségével, valódi oktatók irányításával sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait. A premier napján az evangélikus óvoda csoportja próbálhatta ki először a mobil kresszpályát. Alexa Mihály, a Csaba Park ügyvezetője elmondta, fontosnak tartották, hogy a park 10 elektromos kisautója és a hozzájuk tartozó pálya jó célt szolgáljon. Egy baráti beszélgetés során találtak egymásra két elhivatott oktatóval, akik szívügyüknek tekintik a tudatos közlekedésre nevelést már óvodáskorban. A vezető szerint az ő elképzeléseik és a park infrastruktúrája most arra találkozott. A programról bemutató videó is készül, amelyet a környékbeli iskolákhoz és óvodákhoz juttatnak el. Bár a kisautók mérete miatt főként első-második osztályosok használhatják őket, a cél egyértelmű, minél több gyermeket és rajtuk keresztül a szülőket is a parkba csalogatni. A szakmai hátteret Andó Tibor biztosította, aki kifejezetten a legkisebbek számára állított össze szemléletformáló tananyagot. A gyerekek nem csak a táblákkal és a szabályokkal ismerkedtek, hanem azzal is, hogyan közelítsék meg biztonságosan a gyalogátkelőhelyeket. Az oktató hangsúlyozta, hogy a közlekedési morál romló tendenciát mutat, ezért nem lehet elég korán kezdeni a nevelést. Bízik benne, hogy a gyerekek otthon a szüleiket is óvatosabb közlekedésre ösztönzik majd. A premier napján a Csaba Park saját járműve, a Kolbusz szállította a gyerekeket. Szombat Ilona óvoda pedagógus szerint már az utazás is hatalmas élmény volt számukra, a csarnokban pedig egy jól szervezett, motiváló program várta őket az oktató videótól kezdve a kisautós gyakorlásig. A pedagógus kiemelte, a gyerekek fegyelmezetten követték a szabályokat, és amikor épp nem vezettek, a park ugrálóvárában vezethették le energiáikat. Alexa Mihály hozzátette, a program egyszerre adott élményt és tudást, így valóban összeért a kellemes a hasznossal. A Csaba Park vezetése megerősítette, hogy a premier nagy siker volt, ezért bármely óvodás, iskolás vagy ifjúsági csoport jelentkezhet a játékos oktatásra. A szervezők minden érdeklődőt várnak, hogy a jövő generációja magabiztos, szabálykövető közlekedőként nőhessen fel.

0: A Békés Csabai Jókai Színház pénteken mutatja be Rékóni Család ellen nincs orvosság című bohózatát, amely az évad utolsó premierjeként könnyed, felhőtlen szórakozást ígér a közönségnek. A színfalak mögött ugyanakkor precíz, patika mérleken kimért szakmai munka zajlik, hogy a humor a lehető legpontosabban működjön. A történet egy elegáns orvosi társalgóban játszódik, ahol dr. David Mortimer élete egyik legfontosabb pillanatára készül. Rangos előadást kellene tartania egy nemzetközi konferencián. A tudományos nyugalom helyett azonban teljes káosz veszi körül. Kollégái folyamatosan különféle problémákkal keresik meg, miközben gondolatban már inkább a közelgő karácsonyi ünnepekre figyelnek. A darab egyik jelenetében el is hangzik, hogy a főhősnek nem kellene izgulnia, hiszen 200 ideggyógyász között biztosan akad valaki, akinél van nyugtató, ezzel is jelezve a helyzet abszurditását. A bohózat könnyedsége a nézők számára magától értetődő, ám a színpadon mindez rendkívüli koncentrációt és figyelmet követel. Katkó Ferenc színművész szerint az előadás igazi csapatjátékká vált, mindenki tudása legjavát teszi bele, és ennek köszönhetően alakult ki az egységes stílus és ritmus, amely összetartja a produkciót. A bonyodalmak tovább fokozódnak, amikor a zűrzavar közepette felbukkan a főorvos egykori szeretője, ráadásul a doktor eddig eltitkolt, immár felnőtt gyermekével együtt. A kétségbejtő helyzetben az apaság szerepét végül a szingli orvos kolléga vállalja magára, akit Csomós Lajos alakít. A Jászai Mari díjas művész úgy fogalmazott, az évad végén már nagyon szükség volt egy ilyen elementáris erejű vígjátékra, és a próbák során többször előfordult, hogy a színészek maguk is elnevették magukat a jelentek abszurditása miatt. A társulat feszített tempóban készül a gegekkel, félreértésekkel és pergő poénokkal teli két felvonásos előadásra. Tege Antal főrendező kiemelte, hogy az ilyen kiválóan megírt vígjátékok legnagyobb kihívása a matematikai pontosság. Az ajtónak pontosan akkor kell kinyílnia, a szünetnek akkor kell érkeznie, és a színészeknek hajszál pontosan kell reagálniuk, mert szinte minden mondat önmagában is poén. Hogy sikerül-e fenntartani a látszatot és előkerül-e a megnyugtató megoldás az orvosi káoszból, az a bemutatón derül ki. A május 22-i premiértől június 12-ig lesz látható a Békés Csabai Jókai Színházban. Békés egyik kiemelt karitatív sport eseménye fontos állomásához érkezett. Szerdán délelőtt átadták a közelmúltban megrendezett körös körül jótékonysági futóverseny bevételét összesen 1.076.500 forintot a Hét Krajcár Egyesületnek. A Békési Fiatalokért Egyesület és a Békési Diákok Atlétikai Klubja immár 6. alkalommal rendezte meg a futóversenyt. Serfec Dávid az egyesület elnöke elmondta, hogy több mint 300 résztvevő állt rajthoz, és a nevezési díjakból befolyt összeg minden eddiginél nagyobb támogatást tett lehetővé. A szervezők ezt teljes egészében a Hét Krajcár Egyesület munkájára fordítják. A támogatást Izsó Gábor az egyesület elnöke vette át, aki hangsúlyozta, hogy a pénzt hagyományaikhoz híven a rászoruló gyermekek hétvégi élelmezésére és támogatására használják fel. Az eseményen jelen volt Serfec Dávid és Izsó Gábor mellett Kálmán Tibor békés polgármestere, továbbá Kenyeres Zsebi Csemőke a Hét Krajcár Egyesület titkára és a Békési Diákok Atlétikai Klubját képviselve dr. Bocskai Árpád elnök és Veres Zsolt alelnök. Egy férfi autójával hátulról nekiütközött egy motorosnak Békésen, majd anélkül hajtott el, hogy megadta volna az adatait. A motorvezetője nem sérült meg, de a veszélye fennállt. A rendőrség később körözést adott ki a sofőr ellen, aki korábbi szabályszegései miatt már el volt tiltva a járművezetéstől. A férfi arca rövid idő alatt elterjedt a közösségi médiában, és amikor több felületen is szembesült a rendőrségi felhívással, úgy döntött, hogy önként jelentkezik. Bár időközben elhagyta Békés megyét, visszatért, majd besétált a sarkadi rendőrkapitányság. A cserbenhagyást egy térfigyelő kamera rögzítette, a rendőrök pedig a felvétel és a begyűjtött információk alapján gyorsan beazonosították, hogy kit keresnek. A Békés Csabai rendőrkapitányság felhívást is közzétett, hogy mielőbb megtalálják a 28 éves sarkadi férfit. A békési eset miatt cserbenhagyás és az eltiltás hatálya alatti járművezetés gyanújával újabb eljárás indult ellene, a rendőrök őrizetbe vették.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szentgyörgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szentgyörgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Magyar óra! Start-up.

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi

0: feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
1: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szentgyörgyre utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végig kíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget, de ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltaképpen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása, és hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodott, hogy miért kellett nekem ez a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
0: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben.

0: 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
1: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz az iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szent Györgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Sportrádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk, nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Cejzelendre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írásai iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most most nyugodtan mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat, voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának a, biológiai égés a kutatása.
1: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Start Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
2: Az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Krebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérést kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez, ez a nevelési kongresszus vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi. Olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Marsa Szent Györgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, vitaminokkal, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sporttól, és napi 4 g C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer elősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is, tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és korvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában, az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytat a életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-től 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok fölolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit angol, illetve Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angolra fordítva, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, Tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a lira világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor, nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Start Rádió.
1: Nagyon nagy lelkiélményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorávatta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szentgyörgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szentgyörgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában nagyjá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szentgyörgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Klebersgen időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadás kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, síelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut,
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták, akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémiai Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
2: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyinek azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai dédnagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tiszti főorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a dédnagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött.
1: Igen.
2: Családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság, az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
2: közélet, való,
1: hogy az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
2: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Sport Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Sok zene, és még több. Start Rádió.

többi a hűr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött ez a másik vágy, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Mitá-

rémát. Aztán jött az a másik lány, egy hölgy volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felfúr a vérem a takaró alatt. A legszívesebben most jól meg. Csak nézem a falat, forgulód

0: rendes?
1: A szomszédlány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Simpül Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némvereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már

0: Még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni. De azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
0: Igen, igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően. És aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába, úgy, ahogy kell. És aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testtel is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
0: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van, tehát hogy...
1: benned is benned volt, csak igen. Nem így nevezted.
0: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon a útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen boszis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részleni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszba a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a mi hol van, hogyha mondjuk azt, hogy

0: hogy fogd meg mondjuk a keresztcsontot, akkor mondjuk ne a nyakálá keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül.
0: Körülbelül,
1: bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
0: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkánynak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
0: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világ.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekbe jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekbe jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekbe jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokba jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt.
2: Körülbelül így. Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszülettünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életbe velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picit ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak, és ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot, pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
2: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
1: így van.
2: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
1: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szánycsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel is. És valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy robot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriási. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
2: Szóval megtaláljátok egymást.
1: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
2: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
1: Igen.
2: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például a különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
2: ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok és pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk az Everness, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: Tehát női boszorkányok vannak?
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
1: Nehezebben állnak bele a bosziságukba?
2: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy szeretettel jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenki között látok, mindig minden annyira finom. Igen.
1: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
1: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó, mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
1: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
2: Így
1: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumákság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok,
2: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
2: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának, ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá, de nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
1: Valóság.
2: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a Föld anyára, a Föld bolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
2: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el, például ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
2: ilyen...
1: Teljes paradox állapot, igen,
2: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben. No.

0: Start Rádió.
1: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat, elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótya vetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz?
2: Úgy igen, róla. igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy, nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek? És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem, hogy különleges képesség, de milyen szempontból.
2: Igen. Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
1: nem
2: az én anyu...
1: Igen, annak.
2: Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajka nőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajka nőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
2: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
2: Így van.
1: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
2: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen, hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni. Igen. Behogy bennem ez így. Így csapódott.
2: Ez mert így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelme kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
2: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
2: Igen.
1: Helyes. Nagyon
2: sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
2: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van, a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
2: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
2: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pöcc!
2: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Sport Rádió.
1: Rózsa Bőbe modernkori bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió. Józást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupciós fenyegetettség Magyarországon a kormányzati ciklus végére. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt Bécsben a Christian Stocker osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő kijelentette, hogy Magyarország elvégzi a házi feladatát ezen a téren, és világossá tette a kabinett tagjai, a képviselők és a Tisza párt politikusai számára, hogy senki sem nyúlhat a közpénzekhez. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy aki mégis így tesz, annak a függetlenné váló magyar igazságszolgáltatással és az új korrupció ellenes szervekkel kell majd szembenéznie, miközben megjegyezte, hogy a korrupció és a politika összefonódása nem csak Magyarországon jelent problémát. Azonnali hatállyal felmentette a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közleménye szerint Demeter Tamás pénzügyőr altábornagy feladatkörét a szervezet bűnügyi főigazgatóságának vezetője, Domokos Ferenc dandár tábornok veszi át. Demeter Tamás neve legutóbb egy somogyi szabadidő farmon történt tragikus eset kapcsán szerepelt a sajtóban, ahol egy az általa szervezett exkluzív eseményen résztvevő pénzügyőr dandártábornokot találtak holtan március 6-án. Összesen 18 milliárd forintot fordít a kormány a laktanyák felújítására és a katonák mindennapi körülményeinek javítására a hivatalos épületek

0: forint áll rendelkezésre, a fejlesztésekre pedig maguk a parancsnokok tehetnek javaslatot. A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházások mellett szeptemberig egy új méltó katonai életpályamodellt is kidolgoznak az alakulatokkal közösen, hiszen a szolgálat mögött álló bajtársaknak méltóságot, kiszámíthatóságot és tiszteletet kell biztosítaniuk.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép hétfő reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenével és persze most még többel. Induljon együtt jól a nap, én hozom hozzá a legjobb zenéket.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

keszedben, mikor a kezedben kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedben, mikor diderengnek

0: reggeli start. Music Latte. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Május 25-e van, ma az Orbánok a névnaposok, köszöntjük őket. Mellettük a Zsófiák, a Gergelyek, a Györgyök, a Márkok, az Orbánok és a Márkusok is ma ünnepelnek. Egyébként pünkös hétfő van, úgyhogy ez a nap, ez még szerencsére sokaknak a pihenésről szól, hiszen itt a hosszú hétvégénk utolsó napja, úgyhogy bízom benne, hogy ez mindenkinek jól telhet.

0: Jó reggelt, ez a Start Rádió, május 25-e van. Ezen a napon született Szent Hetedik Gergely pápa 1020-ban, de ezen a napon látta meg a világot Dienes Valéria írónő, táncpedagógus és Jászi Alisz, pantomim művész is.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Töltjük együtt a mai reggelt, és itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, nem sokkal járunk 7 óra előtt. Ami azért is érdekes, mert a következő órára is összeszedtem már rengeteg fontos információt, nézzük például majd a mai nap történelmi évfordulóit is, de mindezek mellett hallgatjuk a híreket is 7 óra környékén.
1: Reggel is Start! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az igazságügyi minisztérium és az elnöki hivatal jogi igazgatósága is egyértelműen elutasításra javasolta K.-Endre kegyelmi kérvényét. Novák Katalin akkori köztársasági elnök mégis a kegyelem megadása mellett döntött. Ez abból a 11 dokumentumból derült ki, amelyet a Sándor Palota péntek reggel hozott nyilvánosságra a honlapján. Az iratok szerint az államfő a szokásos eljárásrendtől eltérően írta alá a határozatot, amelynek hivatalos indoklását a papírok nem tartalmazzák. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a teljes döntéshozatali láncolat feltárására parlamenti vizsgálóbizottság alakul, amely legkésőbb szeptemberben megkezdi munkáját. Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárságának munkáját. Landert Judit tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy olyan közgazdász és közgazdász tanár szakember csatlakozik a minisztériumhoz, aki mintegy 30 éve foglalkozik szakmai oktatással a köz, a magán és a non-profit szektorban. A leendő államtitkár kiemelte, hogy a tanulóközpontú oktatásban és az együttműködésben hisz, munkája során pedig a diákok nagyobb bevonását, az adatalapú döntéshozatalt, valamint a felnőttkori tanulás kultúrájának erősítését tervezi a gazdasági élet szereplőivel szoros partnerségben. Nem hagyta szó nélkül a Vivaldi autógyár Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vágyait és konstruktív egyeztetéseket kezdeményezett a szaktárcával a Szegeden épülő üzem ügyében. A tárcavezető közösségi posztjában azt állította, hogy a kínai vállalat a gyárépítés során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A Vivaldi közölte, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a környezetvédelemnek, a munkálatok alatt folyamatosan együttműködtek a hatóságokkal. A jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatokat azonban nem kívánják kommentálni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Amúgy már 7 óra, kezdjük együtt a hétfő reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel, rengeteg fontos, hasznos információval most is. Nézzük az aktualitásokat, úgyhogy érdemes velem maradni.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
0: Reklámot hallottak. Reggel is tart.
3: Music Latte.
4: Start Rádió.

Szép reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel pünköst hétfőn, május 25-én, ez remélem, hogy mindenkinek azért sikerül egy kicsit ilyen pihenősebbre fogni ezt a mai napot. Különben a következő időszakban jó időnk lesz, egyre közelebb a június, egyre közelebb a nyári életérzés, úgyhogy bízom benne, hogy már ebből is jut mindenkinek egy pici.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett napos idő várható. Zápor néha nem kizárt, az északi északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart, Music Latte,
5: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület évvégi gála műsorát láthatják május 30-án 14 és 18 órától, amelyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Június 19-e és 20-a között kerül megrendezésre a Hagyományőrző Aratónap és Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok rendezvény sorozat Szarvason, amely a hagyományok, a közösség és a kulturális örökség ünnepe a történelmi Magyarország szívében.
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene?
4: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum közlekedési híreit hozom, Aracki Zoltán vagyok. Útépítés van Csanádapác és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is tart. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Május 25-e van. Ezen a napon tartják Afrika napját. Annak emlékére, hogy alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet eldöntötte Addis Abebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. Ezen a napon van egyébként a nemzetközi törölköző nap is, Douglas Adams emlékére. De ezen a napon van az argentin köztársaság függetlenségi forradalmának évfordulója is.

Itt a Start Rádió, ma is sok zenével és persze most még többel. Hamarosan 8 óra lesz, a következő órára már gyűjtöm össze az aktuális információkat, rengeteg mindenről fogunk beszélgetni, és persze mindezek mellett sok jó zenét hallgatunk, csak hogy egy picikét tartalmasabban induljon a mai reggel.

0: 8 óra is elmúlt. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. És persze sok-sok hasznos információval, amiket már begyűjtöttem, és mindjárt mesélek is ezekről. De persze a fő mottunk, hogy sok zene és most még több, úgyhogy átadom a stafétát a daloknak.
1: Sok a zene? Sok.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.200

0: 64 eurót biztosít.
1: Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából.
0: Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Főnök, megyünk a vásárba.
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
8: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.

0: Ez a Start Rádió, szép reggelt kívánok! Képzeljék, Gervin Price nem szerepel a Velszi válogatott keretében a június 11-e és 14-e között Frankfurtban rendezendő darts csapat világbajnokságon, ezt közölte a PDC. A világszervezet mind a 40 ország párosát nyilvánosságra hozta, a Velszi csoportban a Johnny Clayton mellé Nick Kenny került.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, a hosszú étvége utolsó napján is együtt rádiózhatunk. Remélem, hogy ez mindenkinek inkább a pihenésről és a lazításról szól. Egy picit lehet kirándulni, vagy rokonlátogatóba menni, mi pedig persze ezek mellett ott vagyunk, akár az autóban is, és hallgathatjuk a jó dalokat közösen.
1: Sok a szere,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével is most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, a következőkben is érdemes velem maradni, hiszen kollégáim egész nap várják hasznos infokkal és jó zenékkel. Én holnap reggel 6-kor jövök ismételten. Köszönöm a figyelmet.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza szól. Indul a műsor ma is, a következő két órában rádióztatunk együtt, ülöd a fedélzeten, hoztam ma is rengeteg érdekes információ morzsát magammal, és jó zenéket természetesen, hogy ez a 60 perc is jó hangulatban teljen.

sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető esemény a nagyvilágból. Például ma tartják a Nemzetközi Gyermeknapot, hát már az idő kezdete óta. Illetve Afrika napja is a mai napon van, 62 évvel ezelőtt ünnepelték ezt meg először. Illetve egy különleges nap, egy különleges nemzetközi nap mai évfordulóval. 2001-ben ülték ugyanis először a mai napon és évről évre tartják a Nemzetközi Törölköző Napot. Például igen, a Törölköző Napot egy Douglas Adams nevű fiszkó emlékére minden év május 25-e Nemzetközi Törölköző Nap. Szerte a világon ilyenkor a rajongók törölközővel a nyakukban közlekednek a városban, és különböző rendezvényeken is részt lehet venni általában ilyenkor a nagyvilágban.

0: zene és még több a Start Rádión, ez a Napi Laza. A mai napi névnaposaink az Orbánok és a Zsófiák, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Ne feledkezzünk el az ismerőseinkről, és köszöntsünk mindenkit, én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket és a hasznos infókat.
1: Sok a zene, sok a

0: Sok zene és még több, ez a Start Rádió, benne pedig a napi laza szól, ebben a 60 percben is itt vagyok, meg annyi jó zenével és érdekességekkel, nem sokára az egészségünk fókuszban, rádiózunk együtt.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.

0: sok zene és még több, a Start Rádión a Napilaza szól, egy picit a fényvédelemmel foglalkozunk. A napfény hatására endorfinok szabadulnak fel a szervezetünkben, és D-vitamin raktáraink is feltöltődnek. Ahogy egyre javul az idő, egyre jobb a kedvünk is. Az UV sugárzás viszont számos veszélyt rejt magában. Az UVB sugarak felelősek a napégésért, a hosszú hullámhosszú UVA sugarak pedig okolhatók a fényérzékenységért és napallergiás tünetekért, bőrünk öregedésért, valamint a pigment foltok kialakulásáért. Érdemes nem csak nyaraláskor, hanem a hétköznapokban is odafigyelni, ezáltal a bőrtípusunknak megfelelő fényvédelemre jó egészséget.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza.

és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt rádiózhatunk az elmúlt két órában. További szép napot kívánok, és minden jót! Sokat!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 25-e pünköst hétfő déli 12 óra van. Jogosulatlan bankkártya használat miatt emeltek vádat egy kunágotai férfi ellen. Búcsút vesz vendégeitől a teletölcsér fagyizó 25 év után. Közösségi programokkal telnek a tavasz utolsó hetei a csabai rendezvény pajtában. Gyerekek ismerkedtek a mentők munkájával a sarkadi nyílt napon. Már is mondom a részleteket. Információs rendszer felhasználásával folytatólagosan elkövetett csalás büntette miatt emelt vádat a Békéscsabai járási ügyészség egy 50 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő kunágotai férfival szemben. A vádirat közérdekű munkakiszabását indítványozza, miután a férfi illetéktelenül használta egy idős ismerőse bankkártyáját. A vádirat szerint a terhelt jó kapcsolatban állt a békési sértettel, rendszeresen megfordult az otthonában, és több alkalommal segített neki ügyintézésben, bevásárlásban. Ezek során jogosult volt bankkártyája használatára, és a PIN-kódot is ismerte. Az idős férfi 2025. március 17-én kórházba került, majd még aznap este elhunyt. A terhelt a nap folyamán, illetve másnap egy békési ATM-ből több részletben összesen 245.000 forintot vett fel a sértett számlájáról immár jogosulatlanul. A pénzmozgásokat a sértett lánya egyben örököse észlelte a Netbankban, majd feljelentést tett, és a történtekről a terheltet is értesítette. A férfi ekkor azt állította neki, hogy 175.000 forintot ő vett le, mert rózsakoszorút akart készítetni az elhunytnak, és cselekményét nagyon megbánta. Átadott a nőnek 170.000 forintot, azonban az okozott kárból 75.000 forint továbbra is megtérítetlen maradt. Színes, egésznapos programok várták az állatbarátokat pünköst vasárnap a szabad kígyosi Wenckheim kastélynál. A kastély parkban vadász kutya és segítő kutyás bemutatók, valamint kézműves foglalkozások kínáltak kikapcsolódást minden korosztálynak. A látogatók ritka, de látványos pillanatnak is tanúi lehettek, egy vadász kutya zsákmányért úszott a kastélypark halastavában. Az állati jó pünköst program részeként több hasonló bemutató is színesítette a napot. Poroszlai Robert, az országos vadászkamara Békés megyei területi vezetének kinológiai szakbizottság vezetője elmondta, rendkívül sokat és magas színvonalon foglalkoznak ezekkel a kutyákkal, hogy fegyelmezett, parancskövető vadászkutyák váljanak belőlük. Hozzátette, hogy az utóbbi években tapasztalták az állomány romlását, de még így is akadnak olyan nevek, amelyek nagy segítséget jelentenek az emberek számára. A különböző kutyás bemutatók sok kisgyerekes családot vonzottak a kastélyhoz. A programok között kutyaszépségverseny és kézműves foglalkozás is szerepelt, így mindenki megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot. Gulyás Bianca, az Aktív Mancsok Segítő Kutyás Egyesület önkéntese arról beszélt, bemutatóikon általában állatasszisztált pedagógiát és terápiás kutyák hazai helyzetét ismertetik. Mint mondta, az elmélet mellett a gyakorlatot is fontosnak tartják, és tapasztalataik szerint kicsik és nagyok egyaránt szívesen kapcsolódnak be a segítő kutyák munkájának megismerésébe. Szomorú hírt osztott meg vendégeivel egy békéscsabai családi vállalkozás. A teletölcsér fagyizó 25 év után bezár, ezzel lezárva egy teljes korszakot. A közösségi oldalokon közzétett üzenetben azt írták, hosszú mérlegelés után hozták meg életük egyik legnehezebb döntését. Úgy fogalmaztak, a fagyizó számukra sosem csupán egy üzlet volt, hanem egy közösség, amelyhez számtalan emlék kötötte őket. Felidézték, hogy az elmúlt negyed évszázadban rengeteg mosolyt, beszélgetést, nyári délutánt, gyermeknevetést és kedves kaptak a vendégektől. Azt is kiemelték, hogy voltak olyan vendégeik, akik gyerekként jártak hozzájuk először, majd már felnőttként tértek vissza. A Gulyás család szerint bár kis fagyizóként működtek, a vendégektől sokkal többet kaptak, mint azt valaha remélték. Úgy érzik, a teletölcsér része lehetett a nyaraknak, örömöknek és mindennapoknak. A közlemény végén megköszönték az elmúlt 25 év szeretetét és támogatását, és azt írták, a sok szép emléket magukkal viszik.

tavasz utolsó heteiben egymást követik a közösségi és családi események a Csabai rendezvény pajtában, ahol a szervezők olyan programokat kínálnak, amelyek kulturális élményt, kikapcsolódást és találkozási lehetőséget is adnak minden korosztálynak. Május 25-én pünköst hétfőn, vagyis a mai napon a veterán járművek szerelmese jötték birtokba. A pünkösdi veterán jármű találkozón klasszikus autók, motorok és ikonikus járművek idézik meg a régi idők közlekedési kultúráját. A szervezők célja, hogy a látogatók közelről is megismerhessék ezeket a különleges darabokat, és találkozhassanak tulajdonosaikkal, gyűjtőikkel. A program egész nap családi elfoglaltságokkal várja a résztvevőket, a helyszínen sült kolbász és zsíros kenyér készül, a gyerekeket ugrálóvár is szórakoztatja. A szervezők úgy fogalmaztak, a tavalyi siker alapján idén is barátságos, nosztalgikus hangulatra számítanak. A májusi program sorozat pedig folytatódik május 28-án, az Utcazene Fesztivál egyik helyszíneként élőzene és fesztivál hangulat tölti meg a rendezvénypajtát, május 31-én pedig gyermeknapi programok várják a családokat. A szervezők célja, hogy a csabai rendezvénypajta továbbra is a térség egyik meghatározó közösségi és kulturális találkozóhelye legyen, ahol minden generáció értékes és élményadó programokat találhat. Gyerekek látogattak el a sarkadi mentőállomásra, ahol a hagyományoknak megfelelően ismét nyílt napot tartottak. A résztvevők beülhettek a mentőautókba, megismerhették a felszereléseket, és azt is megtanulhatták, hogyan zajlik egy újraélesztés. A sarkadi mentőállomás 2002 óta működik, így már közel negyed évszázada látja el a térséget. Korábban Békés Csabáról vagy Gyuláról érkezett a segítség, az állomás megépítését pedig az önkormányzat is támogatta, ingyen biztosította a szükséges telket. A mentőállomás 6 települést szolgál ki, Sarkad mellett Sarkad Keresztúrt, Mékeréket, Kötegyent, Újszalontát és Dobozt, és jelenleg 20 mentő teljesít itt szolgálatot. Rózsavölgyi Zoltán állomásvezető elmondta, hogy a sarkadi egységek tavaly több mint 2600 esethez vonultak ki, a két mentőautó pedig évente átlagosan 120 ezer kilométert tesz meg. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a gyerekek is megismerjék az életmentés alapjait, hiszen előfordul, hogy már 5-6 évesek tesznek bejelentést hozzá tartozóik rosszul létéről, és a diszpécser útmutatásai alapján segítenek a mentők kiérkezéséig. A nyílt napon óvodások és alsó

0: óraadásig, amely a zsidó népet valódi közösségi formálta. A szokások között szerepel az egész éjszakás tanulás és a teljes ételek fogyasztása is, amelyek a Tóra iránti szeretetet fejezik ki. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig időkívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Itt a legelső kérésünk, sziasztok! Szeretnék küldeni egy dalt a legjobb barátnőmnek, Erikának, mert még pünköst hétfőn is dolgozik. Kitartást, és remélem, hogy hamarosan jut egy kis pihenés is. Üdv, Niki!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió zenei és még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni a páromnak, Petrának. Csak úgy szeretetből. Puszi, Robi.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió és a zenei Schmidt. Többen ne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhez érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok! Minden Orbán nevű hallgatónak névnapjuk alkalmából szeretnénk küldeni egy dalt. Legyen szép, nyugodt és zenés ez a pünköst hétfő. Üdvözlettel a kis testvérek!

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma május 25-e, hétfő van, sok boldogságot kívánunk Orbán nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Wigner Judit, magyar színésznő, de ma ünnepel Lauryn Hill, amerikai énekesnő, rapper, zenész, producer és filmszínésznő, de ma ünnepel még Nagy Gábor, Jászai Mari díjas magyar színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve nyugati szél több felélénk, a főváros környékén néhol erős lesz.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: meghalt rádiósok zene is még több. És ma május 25-e pünköst hétfő van. Egy kicsit lassabb, nyugodtabb nap az évben. Ma az Orbánokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, közben pedig Afrika napja a világ színességére és összetartozására emlékeztet bennünket. A nemzetközi törőköző nap pedig arra, hogy humorból sem szabad kifogyni. Akár pihenéssel, akár programokkal telik a mai nap. Kívánunk hozzá sok mosolyt, kellemes pillanatokat és persze jó zenéket.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
1: Mici kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
2: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
3: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Jó ötlet, Micike!
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

0: Rádió, sok zene is még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Semmi a világon nem éri meg, hogy elforduljunk attól, akit szeretünk. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

4 lesz, 3 perc múlva. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene is még több. Aracki Zoltán vagyok, nem sokára jön majd a Cure-től a Just Like Heaven, itt lesz a Jesus Jones, az Oasis, és az S-től a Burn Baby Burn. Kérdemes délutánt, hallgassátok a Startot, benne már is szól az R.E.M. és a Nights Feeling.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene.
5: Start Rádió.
0: És mi?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület évvégi gála műsorát láthatják május 30-án 14 és 18 órától, amelyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Június 19-e és 20-a között kerül megrendezésre a Hagyományőrző Aratónap és Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok rendezvény sorozat Szarvason, amely a hagyományok, a közösség és a kulturális örökség ünnepe a történelmi Magyarország szívében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

kutatást tart a 98.4-en, oxfordi kutatók szerint nem csak az a szomorú, ha egyedül eszel, hanem az egészségednek sem tesz jót. Körülbelül annyira, mintha minden nap megnéznél három részt a legdepressziósabb sorozatból egyedül. A 2025-ös boldogság jelentés, mert hogy ilyen is van, szóval ez szerint azok az emberek, akik gyakran esznek másokkal, boldogabbak, fittebbek és kisebb eséllyel beszélnek a hűtőhöz. Néha persze jó egyedül is enni, de ne vidd túlzásba, szóval legközelebb a kanalat ne csak a levesbe másd, hanem társaságban is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az előző

0: A Fidesz frakció azonnal visszautasította a bírálatot, és közleményében úgy vélte, hogy a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszer termékekre vonatkozó importtilalmat saját hatáskörben elrendelje. Egyszerre kap előléptetést és fenyítést Pálinkás Szilveszter százados, akit Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter kabinetfőnök helyettesnek nevez ki, de szabályszegésért eljárást indít ellene. A miniszter bejelentette, hogy a választás előtt a honvédség helyzetéről jelentés nélkül nyilatkozó katona bátorságát és bajtársiasságát elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Pálinkás korábban a 2024-es jogállási kormányrendeletről és a csádi misszióról is beszélt a sajtónak, az új kormány megalakulása óta pedig már többször feltűnt a miniszter mellett. A 2025-26-os tanévben tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon. A közoktatásban és a szakképzésben a létszámuk már megközelíti a 120 ezret. A KSH nemrég megjelent felmérése szerint a diákok többsége, több mint 73%-a integrált nevelésben vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt a társaival. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási figyelem vagy magatartás szabályozási zavar, és a statisztikák szerint közel kétszer annyi fiú érintett, mint lány. Az ellátó rendszerben jelenleg csaknem 5000 gyógypedagógus és konduktor, valamint további fejlesztő szakemberek dolgoznak az érintett gyermekek megfelelő iskolai támogatásán és fejlesztésén.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2,5 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán. Még ebben az órában jön Elton John, Madonna és Sandra, valamint Bruce Springsteen egy-egy dalap. Kellemes délután, jó hétvégét a Starton, az Inexis-ek, ezek tiszta 90-es évek eleje, úgy érzem magam, jön a Misty.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Beard.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

tart a 98.4-en egy brit futárcég új szintre emeli a csomagküldést, konkrétan 4 lábra. Mostantól ugyanis egy robotkutya viszi ki a csomagot az ajtóig, amíg a sofőr a kocsiban marad és fontos dolgokkal foglalkozik, például a GPS-szel hadakozik. A robot jön, gurul, leteszi a csomagot, majd visszagyalogol a furgonba, mint egy fegyelmezett science fiction postás, kicsit, mint egy hűséges házi kedvenc, csak nem nyalogatja le a lábad. Egy baj van, nagy doboz nem bír, lépcsőt nem szeret, és tölteni is kell, szóval ne várjunk tőle karácsonyi hajtást.

változatos tart a 98.4-en, New Jersey-ben egy férfit teknőstül kaptak el a reptéren. Szó szerint a gatyájában lapult egy 13 centis teknős béka, becsomagolva, mint egy törölközös wellness vendég. Hát, hogy miért volt ott, nem tudni. Talán azt hitte az ékszer teknősnek az ékszerek mellett a helye, nem tudom. A biztonságok szerint nem ez az első furcsa eset, de az első teknős gatyában sosem látott dolog. Másút egyébként kígyókat próbáltak melltartóban csempészni, úgyhogy a nemzetközi hüllő divat kezd nagyon testhez állulni.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét a Tisza frakció két képviselője, akik alaptörvénymódosító javaslatot nyújtottak be Forsofer Ágnes házelnöknek. Melétei Barna Márton és Hantosi István indítványa szerint nem lenne megválasztható kormányfőnek az, aki 1990. májusa óta, akár megszakításokkal is, már kitöltötte ezt az időkeretet. A jogállam helyreállítását célzó előterjesztése mellett megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát is visszasorolná a nemzeti vagyonba. Törvényjavaslatot nyújtott be a kereszténydemokrata néppárt az országgyűlésnek, amely 13 év alatt megtiltaná a közösségi média felületekre való regisztrációt. A digitális gyermekvédelmi csomag részeként a tech cégeknek megfelelő életkorazonosítást kellene biztosítaniuk a platformokon, a 16 éven aluliak számára pedig fokozottabb védelmet írnának elő. A javaslat emellett a digitális eszközökön egy olyan figyelmeztetést is elhelyezne, amely szerint azok használata 6 éves kor alatt nem ajánlott. A KDNP képviselői hangsúlyozták, hogy a szabályozás nem tűr halasztást, és a kezdeményezés illeszkedik a nemzetközi, többek között a dán és az ausztrál gyakorlathoz, ahol szintén szigorú korlátozásokat vezettek be a kiskorúak védelmében. Nem hagyta szó nélkül a Bivájdi autógyár Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vágyait és konstruktív egyeztetéseket kezdeményezett a szaktárcával a Szegeden épülő üzem ügyében. A tárcavezető közösségi posztjában azt állította, hogy a kínai vállalat a gyárépítés során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A Bivájdi közölte, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a környezetvédelemnek. A munkálatok alatt folyamatosan együttműködtek a hatóságokkal. A jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatokat azonban nem kívánják kommentálni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perc, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön a Faith No More, itt lesz Robert Miles és a Tears for Fears egy dala is. Kellemes délutánt a Starton Tina Turnerrel folytatjuk. Itt a You Can't Stop Me.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
1: Dehogy kérek, hát mit kezdjek két üres pohárral?
2: Hát meg kell tölteni. A te poharad mennyit bír?
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sokat lemond, sokat
4: még több.
0: És még több.
5: Start Rádió.

házas tart. A 98.4-en Perúban él egy bácsi, Marcelino Abba Tolentino, alias Machio, aki állítólag betöltötte a 125-öt. Keresztlevele nincs, de a személye szerint még az első világháború előtt született 1900-ban, szóval simán veri a Guinness rekordokat. A hosszú élet titkát is elárulta, napi egy avokádó, meg hogy sosem volt nős. Azt mondja, hogy ezt tartotta életben, hát lehet így is élni, de minek? Machio egyébként kecsuául beszél, a dzsungelben élt, mindig mosolyog, és ha reggel nem kap paltát, be sem indul a nap. A Guinness még vizsgálódik, ő meg addig is avokádózik tovább.

ez a Start a 98.4-en. Újabb jóslat vált valóra Atos Salomé szerint, akit csak az élő Nostradamusnak hívnak. Hát mert hát a halott Nostradamus egyébként nem nagyon ad már interjúkat. A brazil jós, aki még él, és Atos Salomének hívják, szóval ő korábban megjósolta már a Covidot és a brit királynő halálát. Nyilván egyszer mindenki meg fog halni, meg hogy az internet egyszer csak kampó le fog feküdni, most pedig Kína bemutatott egy szerkezetet, amivel képes 4000 méter mélyen internetkábeleket elvágni, mert miért is ne? Salomé szerint ezek a kábelek a globális kommunikáció artériái, egyébként nem csak szerinte, hanem ténylegesen, többek szerint is, és ha elvágják őket, akkor aztán jön a vég, vagyis nincs több TikTok, nincs Facebook, nincsenek videók, nincsenek sorozatok, csak a pánik. Szóval, hogyha holnap nem tölt be a csoportcset, akkor ne a routert rugdosd, lehet, hogy csak az újkori Nostradamusnak megint igaza lett.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start a 98.4-en. Nem sokára itt lesz a Maxi Priest és a Close to You. Hallatjuk majd a Too Unlimited, a Pet Shop Boys és a Blaha Louisiana egy-egy dalát. Hallgassátok a Startot, Ben Rick Eslit, itt a She Wants to Dance.

Ez a Start a 98.4-en. A tudósok felélesztettek egy 6871 éves algát. A balti tenger fenekéről, igen, jól hallottátok, egy alga konkrétan majdnem 7000 éven át szúnyogkált, és most újra él és virul, valamint fotoszintetizál, mintha mi sem történt volna. A faj neve egyébként Skeletonema marioni. Nem, ez nem egy új Marvel gonosz, és pontosan úgy viselkedik, mint a mai algák. Osztódik, oxigént termel, és valószínűleg halálra unja magát. Azóta már többször is szaporodott, ami azt jelenti, hogy egy 7000 éves fitoplanktonnak jelenleg pesgőbb a magánélete, mint sok embernek a Tinderen. Tudományos áttörés, na-na! És egy kis remény azoknak is, akik minden nap úgy érzik, hogy ők már az ókor óta hibernálba vannak.

98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az igazságügyi minisztérium és az elnöki hivatal jogi igazgatósága is egyértelműen elutasításra javasolta K.-Endre kegyelmi kérvényét. Novák Katalin akkori köztársasági elnök mégis a kegyelem megadása mellett döntött. Ez abból a 11 dokumentumból derült ki, amelyet a Sándor Palota péntek reggel hozott nyilvánosságra a honlapján. Az iratok szerint az államfő a szokásos eljárásrendtől eltérően írta alá a határozatot, amelynek hivatalos indoklását a papírok nem tartalmazzák. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a teljes döntéshozatali láncolat feltárására parlamenti vizsgálóbizottság alakul, amely legkésőbb szeptemberben megkezdi munkáját. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a Tiszapárt alaptörvény módosítási javaslatait, mivel azok nem erősítik, hanem gyengítik Magyarországot. Gulyás Gergely frakció vezető sajtónyilatkozatában élesen kritizálta a migrációs szabályok lazítását, a visszamenőleges jogalkotást, valamint a felsőoktatási források csökkentését célzó indítványokat. A politikus kiemelte, hogy teljesen elfogadhatatlannak tartják a keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelméről szóló alaptörvényi passzus törlését, mivel ez a rendelkezés képezi a jelenlegi magyar migrációs politika alapját. Egyszerre kap előléptetést és fenyítést Pálinkás Szilveszter százados, akit Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter kabinetfőnök helyettesnek nevez ki, de szabályszegésért eljárást indít ellene. A miniszter bejelentette, hogy a választás előtt a honvédség helyzetéről jelentés nélkül nyilatkozó katona bátorságát és bajtársiasságát elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Pálinkás korábban a 2024-es jogállási kormányrendeletről és a csádi misszióról is beszélt a sajtónak, az új kormány megalakulása óta pedig már többször feltűnt a miniszter mellett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nem, sokat nem. Még több.
3: És még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége ifjabb Krista Lajos, DJ. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sokat!

0: Rádió. Start Rádió.
1: Ifjabbi Krista Lajos a vendégünk. Szervusz, Lali.
2: Fiam.
1: Üdvözöllek. Nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és most a hallgatókhoz szólok. Valószínűleg ismerős lehet a te vezetékneved, a Krista.
2: Igen.
1: Mert ugye Gyulán, a te kedves édesapád nagyon-nagyon sokáig diszkózott, illetve rádiózott. Majd ezzel kapcsolatban is szeretnélek téged kérdezni. Na de hát ugye te is zenélgetsz, te is diszkózol mostanában, illetve nem csak mostanában, hanem már régóta. Mesélj kérlek, légy szíves, a kezdetekről. Mi volt az a mozzanat, ami elindította benned az erre szeretetét? Mikor történt ez?
2: Jó, na már vissza kell gondolni. Ugye nekem ott ilyen 15-16 éves voltam körülbelül, mikor ugye elkezdtem foglalkozni, így, úgy olyan szinten foglalkozni a zenével, ugye, hogy fater csináltam már régóta, és már elkezdett hívogatni, buliba beszerelni, legyek ott, segítsek, azért elkezdtem.
1: Mit ród?
2: Ja, igen. Akkoriban nem így hívták, akkor úgy hívták, hogy csicska. Na jó, nem. Gyere segíteni, jóval mentem az öreggel beszerelni, és ugye ott nézegettem, elkezdett érdekelni végül is az egész, ugye a zene, mert a faternak napi szinten benne volt az életébe, ugye reggeltől estig jöttek, másolgat ugye a kazettákat, hozta a CD-ket, hozták neki, vitték neki, szóval folyamatos átjáróház volt akkoriban is már nálunk.
1: A szerver.
2: Így van, a központi elosztó volt, és ugye hát már akarva, akaratlanul is belekerültem ebbe az egész körforgásba. És ugye, ahogy benne van az ember, ugye elkezd érdeklődni iránta, és mondom, elmegyek vele egy-két bulival. Nem tudom, mikor, mert hány éves lettem, mikor legelőször mentem vele, de ott úgy mindig mentem segíteni, és akkor utána mindig vagy hazamentem, ő megcsinálta a bulit, másnap reggel mentem neki segíteni, összeszedni a cuccot, és akkor ennyi volt nekem, ennyi, így kezdődött az egész történet.
1: Aztán... Tehát akkor megcsapott a szele,
2: igen,
1: a dolognak.
2: Igen, mondhatni így is. És akkor volt utána későbbiekben, ahogy ott maradtam vele, segítettem, még néztem még is mit, a potikat, ugye volt egy 4 vagy 6 csatornás kis keverője, ugye az a zenekben, ők tudod, egyszerű volt a történet, mert nem volt akkoriban így az, hogy nagyon kevergetni a zenéket, inkább ő arra ment, hogy amilyen zenéket szerettek az emberek, ugye azokat játszotta.
1: Persze, meg hát ugye, hogy rádiós is volt, neki inkább az volt a profilja, nem az, hogy ütemre keverje a zenéket, hanem hogy két dal közt inkább konferáljon.
2: Igen. Meg milyen zenéket szerettek az emberek, ugye azokat is tapasztalta, nagyon sok zenét hallgatott, és akkor abból, hogy miket kezdtek el kedvelni az emberek, és elkezdett erre ugye felfigyelni, és csinált egy ilyen válogatást, ugye ebből a 8-10-15 ezer darab zenét, amit így összeszedett így a évek alatt, és abból is leválogatta ugye a nagyját, és akkor volt neki egy alap kis koncepciója, az a 3-400 zene, amit nagyon szeretett játszani, és ugye erre elkezdtem én is felfigyelni, hogy mik ezek a zenék, miket játszanak, és mindig mondták, hogy fatal, milyen jó zenéket játszik, jó viszi. Mondom, jaj, vágom, mondom, én minden nap hallgatom reggeltől estig, mondom, ott vagyok vele, mondom, én már nekem ott könyökömön jön ki lassan, de mondom, nagyon jó zenék. Eljött, szerintem 18 volt, amikor legelőször csináltam a bulit, mert szerintem ott fater volna, amit bevállalt, és nem tudott elmenni, vagy nem tudom, mindegy, az volt, hogy nekem kellett megcsinálni. Végül is ott már összeraktak, azt mondta, hogy jó, neki el kell mennie, mert valami közbe jött neki, és akkor maradjak én ott. Mondom, mi van? Így legelsőre.
1: Ja, tehát előtte nem is volt ilyen, hogy emberek előtt?
2: Nulla, zéro.
1: Tehát ilyen iskolai történet se volt?
2: Egyet megpróbáltam, akkor az még az egyesuliba csináltam, a 8-osoknak, az ott egy ilyen próba volt, ez 1-2 óra volt az egész történet, hogy összeraktak, lement az 1-2 óra, azt utána meg irány haza. Ennyi volt nekem a suli diszkós korszakom. Ott nekem nagyon sokáig kiesett, és amikor megcsináltam, ugye volt az első buli, amit egyedül vezényeltem le, hogy 2-3 óra volt az egész ilyen hangosítás, amit kis zenékkel összerakva, izgultam, és ott ráéreztem erre az egész történetre, hogy ez jó, ezt csinálni kéne, szóval így komolyabban is.
0: Start Rádió.

0: még több. És még
1: több. De te melyik vonalra? Tehát erre a konferálós dologra, vagy erre a mixelős dologra?
2: Inkább a zenére mentem rá. Inkább úgy, ugye ezekre a 89, inkább a zenére, mert nekem mondhatni még most is nekem az ad energiát ebből az egészből, hogy látom, hogy az embereknek felcsön a szem, is táncolnak rá, és hogyha kérnek bármilyen régebbi zenét, ugye már nagyon el van ócsárolva ez a retro, mert mindenki retro zenét akar, már lassan a David Guetta is retro lesz, mert 2026, de még mindig valaki meghallgatja a Modern Talkingot, meg az Abbát, meg a Boniemet, ugye valaki még, ugye van ez a korosztály, amit ebből a szempontból én ezt úgy ragadtam meg, hogy én ezt ugye a faternak ez a hagyatéka, ami van, amit én csinálok így tovább, ugye én ezt viszem tovább, és majdnem ugyanazt a korosztályt táncoltatom, vagy bulisztatom meg, akik ebbe a korszakban voltak. Szóval én nem a fiataloknak csinálok, inkább az 45-50 pluszosoknak szoktam ilyen bulikat csinálni, hogyha azok a kimondott retro zenéket szeretik hallgatni.
1: És egyébként nem volt benned soha ilyen affinitás, hogy ne a retrót nyomd, hanem a friss zenéket?
2: Volt, az volt 2008-ban volt, amikor a HB sörüzőben diszkóztam egy 2 évet, minden péntek szombat volt, vagy egy kis nagy megszakításokkal, még akkor Pista bácsi csinálta, és akkor volt az, hogy kezdődött ez a retroval, csináltam egy 2 hónapon keresztül, mindig csak ahogy meg voltak a kötelező zenék, azokat lejátszottam. És az már én is.
1: Az Abba mondta, egy veleg, meg a Neoton egy veleg, igen. Van,
2: meg a Nosti, meg a Mix, ugye az egy órás, az a kiból meg kell mindig az indító
1: igen,
2: egy
1: az
2: óra.
1: Igen,
2: igen, igen. És akkor ott éjfél, tár, mondom rá kéne valami akkori mostani zenét játszani. Szóval, és akkor elkezdtem ott utána nézegetni, hogy akkori volt a David Guetta Memories, akkoriban jöttek be ezek a zenék, és akkor na megnézzük, hogy mennyire vevőek az emberek erre. Na és akkor ott beállt egy olyan rendszer, hogy egy ilyen éjfélig játszottam a retro zenéket, és akkor éjfél után meg volt egy ilyen lemerősebb váltás, nem szépen elkezdtem menni így a 80-as években, átmentem a 90-es évekbe, 90-es évből a 2000-es, és napjainkig. És akkor ezért általában ilyen 3 óráig tartott, utána meg már ami éppen jött, ment a retro, ment a mulatós, ment ez, ment az, szóval már vegyesen volt. Szóval van egy ilyen kis koncepció nálam is felépítve. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédó Géza.

0: sok zene, és még több.
1: Start Rádió.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják, a szerkesztővel Nédó Gézával. 2026. május 25-e hétfő van. Hamarosan lezárják a tanévet, és megkezdik az új előkészítést a Gyulai Szakképzési Centrum Harukken János Technikum szakképzőiskola és kollégiumban. Ennek az egyik lépése a beiratkozás lesz. A részletekkel kapcsolatban Ceglédiné Szappanos Anita, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. Az Ősrégészeti Társaság két előadásának adott otthont a napokban a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum. Elsőként dr. Gyuha Attila, az első városok Európában az Alföld újkőkorának elveszett világa című előadását hallhatták a megjelentek, majd dr. Bóka Gergely, tájmérnöki találékonyság 3500 évvel ezelőtt, vízrendezés a bronzkori Maros hátságon című anyaga következett. A részletekről dr. Füzesi Andrást, a társaság elnökét kérdeztük. Izgalmas tervekkel várják a nyári hónapokat a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai. Számos program és a tábor is megvalósításra kerül. A részletekkel kapcsolatban Pál Miklósné, az egyesület elnöke adott tájékoztatást. Sztojka Tibi apai ágon muzsikus családba született, így gyakorlatilag belenőtt a zenélésbe. Édesapjával és öccsével rendszeresen fellépett bálokon, éttermekben és városnapokon klasszikus vendéglátós műsorokkal. Bár rengeteget köszönhet a mulatós műfajnak, korán igyekezett kitörni ebből a skatujából, mivel szíve a mélyebb mondani valójú lírai dalok felé húzza. Szóló karrierje a 2010-es évek elején indult el, majd eljutott egy neves kiadóhoz. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Hamarosan lezárják a tanévet, és megkezdik az új előkészítést a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégiumban. Ennek az egyik lépése a beiratkozás lesz. A részletekkel kapcsolatban Ceglédiné Szappanos Anita, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Beiratkozásunk június 25-26-án lesz, csütörtök pénteken, tehát ha még van olyan nyolcadikos diák, aki nem tudja, hogy mi szeretne lenni, vagy még esetleg nem jó iskolát választott, még lehet augusztus 31-éig átgondolni. Van még helyünk minden szakmánál, de ami a legkedveltebb talán most, amiről úgy beszélhetünk, a közszolgálati technikusok, a fodrászok, a kozmetikusok, várjuk a gyakorló ápolókat, a pékcukrászokat, a heggesztők, a pincér vendégtéri szakembereket, a szakácsokat, ezekre a szakmákra még van egy-két hely az osztály létszámba, úgyhogy még lehet bennünket keresni nyugodtan. Pótfelvételit is hirdettünk, az interneten meg lehet találni. És van egy nagyon különleges dolog, ami most ebben az évben nekünk újdonság, mégpedig a nyár folyamán egy különleges pilot programban vesz részt a Haruken iskola. A Budapest, illetve a Nagytétényi rendőroktatási kiképző központtal valósítunk meg egy közös programot. Ez a 12. évfolyamos közszolgálati technikusokat érinti, mégpedig Csopakon egy egyhetes táborba vesznek részt, ami tulajdonképpen minden, ami a közszolgálati technikum elméleti tudást gyakorlatba emelnek át. Az azt jelenti, hogy négy nagyon különleges, meg az országból négy iskola kapta meg ennek a lehetőségét. Elmondhatom, a Váci iskola, a Kecskeméti, és mi a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken iskolája, és az Orosházi Kossuthból érkeznek. Úgyhogy 50 diák lesz ezen az egyhetes csopaki táborban, és egy élményszerűen akarják ezeket a rendészeti gyakorlatot megvalósítani. Egy fantasztikus helyen lesznek a gyerekek. Én pont múlt hét csütörtökön voltunk a kollégákkal megnézni, hogy hova mennek a gyerekek, milyen körülmények közé, és kutyás, lovas rendőr gyakorlati képzésük lesz. Rendőr, akiknek jogosítványuk van, különböző rendőrautókat fognak vezetni. Láttuk a lövészeti terepet, tehát ez egy olyan kiképző központ, ahol a rendőrök a kötelező kiképzésüket tanulják, illetve hajtják végig. Voltunk ilyen taktikai szimulációs szobában, ami be van kamerázva, és akkor kiértékelik, hogy hogyan reagáltak, mint reagáltak, mi volt a hiba, mi nem volt, vissza tudják kamerával nézni. Tehát egy hihetetlen élményben lesz részük a fiataloknak, és délután pedig, hát ugye Csopak a Balaton mellett van, úgyhogy egy csomó élmény és ilyen szabadidős tevékenységi programot is összekészített nekik a ROK, ez a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ, úgyhogy élményekkel gazdagon fognak hazajönni a diákok, alig várják már, hogy június 29-től július 3-áig lesz, tehát ez a június utolsó hetében lesznek, és le tudják a kötelező gyakorlatok, a 18 év fölöttiek mehetnek. Csak nyilván ez egy különleges dolog lesz, és nyilván minden és ez egy olyan pilot lesz a rendőrség részéről, hogyha ez egy jól sikerű program lesz, és a visszajelzések már lesznek minőségirányítási indikátorok is, amit majd utána a gyerekek elmondanak, illetve kiértékelnek, akkor ez az a terv, hogy a következő évben is mindig a 12. év folyamosok, és nyilván ez egy országos program lesz majd a jövőben, bízunk benne, hogy ez a pilot kísérleti jellege meghonosul, és hosszú távon ezek a rendész tanulók egy ilyen nagyon jó, erős, intenzív gyakorlati táborba tudnak majd részt venni. Van még egy nagyon dicséretre méltó esemény az életünkben, mégpedig az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjának pályáztunk ebben az évben is a következő 3 éves bázisintézményi címre, és nagyon büszke vagyok, hogy megkaptuk, úgyhogy 26-tól 29-ig szintén viselhetjük az Oktatási Hivatal bázisintézményi címét. Ez azt jelenti, hogy a rádió hallgatóik is tudják, hogy mit jelent, hogy a mi iskolánkat érdemesnek találták arra, hogy kinyissuk a kapuinkat, és bárki bejöhet megnézni a nálunk folyó szakmai pedagógiai munkát, úgyhogy szervezünk különböző bázisintézményi programokat. Most éppen a jövő héten lesz csütörtökön a testnevelő jó gyakorlatot osztunk meg, várjuk szeretettel a testnevelő kollégákat, a dodgeball, mint motivációs tényező a testnevelés órán, hogyan lehet a diákoknak a dodgeball, ugye ez egy speciális kiütős játék, ami speciális labdával történik, és ezt mi honosítottuk meg Gyulán, és most már a második kupát fogjuk megszervezni, akár a városi, akár a centrum szinti versenyek, és Harangozó Gábor kollégám fog tartani erről egy rövid tájékoztatót, hogy esetleg, ha valaki szeretné ezt a jó gyakorlatot az ő pedagógiai munkájába beépíteni, akkor ezt megteheti. Úgyhogy erre is nagyon büszkék vagyunk. A nyár folyamán különböző fejlesztésekről is tudok beszámolni, ha lehet. Birtokba fogjuk venni, bízom benne a nyáron a tankonyhánkat, úgyhogy Gyulán, ahol a szakácsok, a pincérek fognak tanulni, mind a nappali, mind a felnőtt képzésben. Nagyon büszkék vagyunk erre a beruházásra is, hisz ez önerőből valósult meg. Ezáltal szeptembertől az eleki tankonyhánkra nem visszük ki már a gyerekeket, hanem bent lesznek Gyulán, de nyilván azért az eleki egységünkben is egy gyönyörű tankonyhánk van, úgyhogy nem szeretnénk nagyon elengedni, de nyilván sokkal könnyebb lesz, hogy a logisztikával a gyerekeket nem kell a gyakorlati helyszínre kiszállítani. A fodrász tanműhelyünk bővülni fog a nyár folyamán, elkezdhetjük a kozmetikus tanműhelyünknek a kialakítását, befejezzük a három informatikai termünk külső-belső felújítását, és a szalagfüggönnyel fognak bővülni. 5 tantermünkben klímaberendezést fogunk szerezni, vagy szerelni. Ez elsősorban azért szükséges, mert nyáron a felnőtt képzésünk folytatódik, és van 5 olyan új épületben tantermünk, ahol azért a komfortosabb a felnőtt hallgatóknak, hogy tudjuk biztosítani a komfortosabb környezetet és hőérzetüket. Eszközfejlesztésre is kaptunk pénzt. A nyár folyamán fodrász, kozmetikus, szakács, pékcukrász szakképzéshez különböző eszközöket vásárhatunk. Ez egy kisebb tétel, de föl van írva, hogy mi mindent szeretnénk, és a dök kérésére is engedélyt kaptunk, úgyhogy oda is kaptunk egy kis pénzt, úgyhogy lesznek különböző babzsákfotelek még, ami a diákok kérésére is tudunk reagálni. Rengeteg tervünk van, a centrumnak benyújtottunk rövid, közép és hosszú távú terveket, hogy mit szeretnénk még az intézményünkbe megvalósítani, és most ebben a nyári időszakban egy közel 50 milliós értékben kaptunk, amiket a korábban felsoroltam, ezeket valósíthatjuk meg a nyáron. Nagyon hálásak vagyunk a Gyulai Szakképzési Centrumnak, a fenntartónknak, mert a mi intézményünknek van egyéb bevétel forrása is, és amit bevételt hoz az intézményünk, azt a mi kollégáink, a mi gyerekeinkkel érjük el, azt általában azért visszakapjuk és különböző fejlesztésekre fordíthatjuk, úgyhogy ezt most nagyon külön köszönet, hogy az autós iskolai, a logisztikai és a szállásoltatásból, ami az intézménybe mint saját bevétel érkezik, ebből nagyon sok beruházást és fejlesztést meg tudunk valósítani. Tehát így röviden fölvázolva az idei nyár is munkával fog telni, hát ahhoz, hogy szeptemberben megújulva tudjuk várni a diákjainkat, illetve az új kis 9-es diákjainkat, a gólyákat és a felnőtteket egyaránt, de azért természetesen szabadságra és pihenésre is fogunk fordítani, hisz a kollégáinknak szükség van a nyáron a pihenésre, úgyhogy a július 6-ától mi is meg fogjuk kezdeni a szabadságolásokat.
2: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Az Ősrégészeti Társaság két előadásának adott otthont a napokban a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum. Elsőként dr. Gyuha Attila, az első Városok Európája

0: is megvan, és az Bihar keresztesen lesz remélhetőleg június 26-án, mindenféleképpen június végén, és ott két másik őskorral foglalkozó magyarországi régész fog előadni. És az ötlet az onnan jött, hogy elég sok ismeretterjesztő program van már a régészet témában Magyarországon, viszont ezek nagyon szerteágazóak és bizonyos centrumokhoz kötődnek, hát ahogy minden Magyarországon, ugye ez is kicsit Budapest fejnehéz, és hát ugye az ősrégészeti társaság az a magyarországi őskoros régészek jelentős részét fogja össze, és most egy új vezetése lett a társaságnak, és mi megpróbáljuk az egyesületben az ismeretterjesztő, népszerűsítő vonalat kicsit erősíteni, és innen jött az ötlet, hogy hát szervezzünk vidékre egy ilyen turnét.
1: Általában milyen témákban gondolkodtatok, amikor ezen a turnén gondolkodtatok? Miket láttok érdemesnek, érdekesnek elvinni a különböző állomásokra?
0: Hát mindenféleképpen olyan témákat próbálunk bizonyos helyekre elvinni, amelyeknek van valamilyen helyi kötődése, hogy esetleg akik a régészet iránt érdeklődnek, azok már hallhattak az adott témában előadást, vagy egyáltalán bármilyen információt, és hát az előadókat is úgy próbáljuk kiválogatni, kiválasztani, hogy nekik is legyen ne csak a témához kötődésük, hanem a helyszínhez is. Itt ugye Gyuha Attila fog előadni, és Bóka Gergelyük, mind a ketten dolgoztak itt évek kezdődött a Békés Csabai Múzeumban, és hát jelenleg is vannak aktuálisan folyó tudományos kutatásaik itt a megyében.
1: Melyek azok a fix témák, akár amik már ugye most ide Békés Csabára elkerültek, illetve amik terveztek még behozni, előadni?
0: Hát így általánosságban két szempontot tartottunk fontosnak. Egyrészt a társadalmi viszonyoknak a bemutatását, hogy az őskorban, ami egy elég hosszú időszak volt, több ezer év, nagyon sok minden változott, a különböző társadalmak váltották egymást. Ezeknek a belső viszonyairól mit tudunk, abból esetleg mit tanulhatunk, mi a élő emberek. A másik fontos lett meg a környezet, hogy mert az is nagyon sokat változott, az emberek is nagyon sokat alakítottak rajta, és hát ez a viszony aztán meg mindent meghatároz, mint hogy most is, hogy az asszály az idén is hát komoly nyomot fog hagyni akár a kenyérárakon. És akkor ez a két fő szempont, aztán az, hogy éppen helyileg mi az aktuális, az meg az adott helyszíntől függ.
1: És általában közönségben kiket szeretnétek megcélozni? Laikusok, vagy pedig a témában már picit jártasabb személyeket?
0: Hát mondhatnám, hogy szinte mindenki, de elsősorban laikusokat, hiszen akik a téma iránt érdeklődnek, vagy a régészethez valamilyen formában kötődnek, akár ugye most az önkéntes régészkedés az egy elég népszerű, ha úgy tetszik, sport Magyarországon, ők sok ponton találkozhatnak a régészettel, a régészet eredményeivel. Inkább olyan embereket szeretnénk megszólítani, akik eddig még nem, vagy csak nagyon kevéssé találkoztak a régészettel, különösen az ős régészettel, mert azért a többi korszakhoz képest azért azt is látni kell, hogy az ős régészet nem egy frekventált területe akár az ismeretteresztésnek, hiszen a honfoglalók vagy az avarok sokkal népszerűbbek, vagy akár a középkor, mint mondjuk az őskor, ami nagyon régen volt, meg néha nagyon furcsa is.
1: Azt szokták mondani, más korszaknak jobb a marketingje, igen, úgyhogy...
0: De igazából a kötődési pontok kicsit hiányosabbak, vagy nehezebben foghatók meg, hiszen ez az időszak már legalább 2000 éve véget ért Magyarországon, de itt most ugye 3500, meg 6500-7000 évvel ezelőtti dolgokról fogunk hallani. Hát az akkor élt emberek, meg a mi életünk között viszonylag kevés a közös pont. De talán ez is lehet érdekes, hogy valami teljesen újat látunk, és akkor az esetleg elgondolkodtathat minket, hogy mégis hogy élünk mi.
1: Ha sikeres lesz ez a mai program, illetve maga a turné, tervezitek, hogy akár Békés Csabára is visszatértek még?
0: Hát tervezzük, de hát azért Magyarországon nagyon sok település van, úgyhogy...
1: De nem zárkóztok el?
0: Nem, természetesen nem.
2: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Izgalmas tervekkel várják a nyári hónapokat a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai. Számos program és a tábor is megvalósításra kerül. A részletekkel kapcsolatban Pál Miklósné, az egyesület elnöke adott tájékoztatást.
4: És akkor aktuálisan milyen feladataitok vannak? Ha jól sejtem, akkor a képzések folynak tovább, esetleg a nyarat kell-e már tervezzétek?
5: Én egy pillanatra még visszaszaladnék. A márciusunk nagyon erős volt, hiszen volt egy Rákóczi 350 évfordulója, amit a Néptánc Szövetséggel közösen valósítottuk meg, illetve most már rendszeressé válik, hogy a jeles napok alkalmával a piacon megjelenünk, néptánccal, kézművességgel, még egy kicsit a népi gasztronómiával is, hiszen van egy olyan csoportunk, akik a népi gasztronómiát nem csak beszélnek róla, hanem művelik is, és nagyon sok helyen volt tojásfestés, kértek, hogy menjünk, illetve volt egy nagy nyuszi napunk. Ez mind ott március közepétől a végéig, de szinte nem volt olyan nap, amikor valami esemény ne történt volna. A nyuszi napra is nagyon büszkék vagyunk, mert tavaly indult el egy kezdeményezés, alapvetően a jaminai óvodákat és iskoláknak a kis első-második osztályosait szólítottuk meg két dologgal. Egyrészt ugye a jeles naphoz kapcsolódóan a fiúkat a locsoló versmondó versennyel. Hát szerintem, ha valakihez beállítottak volna ott az úgynevezett bandák, mert volt, nem is egy banda volt, hanem több, akik összeálltak óvodások 4-5-en, és úgy mondtak locsoló verset, akkor mindenki boldogan nyitná ki a kapuját, boldog lenne, hogyha megöntöznék, és boldogan adná tojásokat ezeknek a fiatal embereknek. Talán 60-an voltak, akik verset, vagy elmondták a locsoló versüket. A másik szintén ugyanennek a korosztálynak kértük, hogy rajzolják le a húsvéti élményüket. Ez látható most is a Téla galériában. Nagyon érdekes, hogy mennyire családcentrikusak, mennyire a család áll a középpontban, a tojás áll a középpontban, az öntözés már kevésbé. Tehát még azt úgy vélem, nyilván megváltozott sok minden. Sajnálom, hogy megváltozott, mert azok az élmények, ami engem lánykoromba, kislánykoromba éltek, azokat sose fogom elfelejteni, és szerintem jó lenne, ha sokan emlékeznének rá, de nem erre megy a világ. Tehát a húsvétnak a szakrális része az működik. A népi részéből nagyon szívesen elmegyünk Hollókőre nézni a locsolást, mert bennünk van a kíváncsiság. Elmegyünk Szentendrére, a Skanzenbe, mert érdekel ez a dolog is, és azért csak meg akarjuk mutatni, de ma reggel hallgattam a rádióban, hogy a tavalyi már fölfokozott turizmust vagy vendégészakákat is megfejeltük, tehát még többen voltak. Ki elmennek pihenni, és lehet, hogy ott húsvétolnak, de ez a locsolkodás szokása, ami a néphagyományban benne volt, ez úgy tűnik, hogy kezd nagyon-nagyon elhalványolni, legfeljebb a nagyon szűk családban még tartják a dolgokat. És hogy akkor a kérdésedre is válaszoljak, hogy hát persze, hogy készülünk. Már kint van a nyári táborunknak a felhívása, már van is közel 250 jelentkezőnk, ez még csak a fele, akiket mi várunk. Bízom benne, hogy a következő két hónap alatt szaporodni fognak. Nagyon sokféle témakört hirdettünk. A kovácsolástól a csipke különböző formájáig. Kiemelnék egy pár dolgot, dolgot belőlem. Említettem a visegrádi támogatásunkat, alaptámogatását. Van egy másik programunk is, egy Erasmus programot nyertünk meg, aminek az eredményeként az egyesületi tagok 5 országba mennek, 5 fővel, tehát 5-5 fővel. Ez 25 embert jelent, és van még egy, akiból a ketten mehetnek, tehát 27 ember, akik tanulmányoznak valamit valahol. Jövő héten hétfőn indul az első programunk Hollandiában, a csipkések mennek, akik Hollandiában lévő csipkekultúrát tanulmányozzák, ott találkoznak a csipkeszövetséggel, és még tanulni is fognak ezekből a dolgokból. De megy a csapat Norvégia, megy Csehországba, Gyöngyöt nézni, Törökországba, aranyhímzést tanulmányozni, tehát sokat. És van 3 ember, akit meghívtunk a táborunkba. Törökországból egy nemezelőt, Észtországból egy szövőt, és Norvégiából, Alapföldről szeretnénk egy bőröst vendégül látni. Tehát többek között ilyen nemzetközi kitekintése is lesz a táborunknak. Illetve már elég régóta van mindig egy csoportunk a népi gasztronómiában. Most egy kicsit úgy kalandozunk, hogy az italokat is bekapcsoljuk bizonyos tekintetben, az italokhoz kapcsolódó ételekkel együtt, és akkor menjünk el ebben a hagyomány felé is. De lesz szígyártó nyerges képzésünk, kovács képzésünk, hímzésnek több formája, a csipkének több formája, bőrnek több formája, viseletvarrás, és még sokat zsorolhatnák föl, de a honlapunkon minden megtalálható, mert ott van a felhívás is. És mellette készülünk a rendezvényekre. Ugye a nyitányt az mindig a Körösvölgyi Sokadalom jelenti Gyulán, a vár előtti téren. Majd következik a Szent Ivánéi tűzugrás, rosszul mondtam. A Szent Ivánéi tűzugrással kezdünk a Szent Iván napját. Illetve utána van a Körösvölgyi Sokadalom, és a záró esemény az augusztus 20-án van, a mesterségek ünnepére, ahova fölmegyünk, és visszük a megyénk népi kézművességét. Meg hát mellette még sok minden apróságot fogunk csinálni.
4: A házban mekkora az élet most? Ugye a képzések ott zajlanak nálatok hétvégente. Mennyire vagytok ott túl zsúfolva most már?
5: Túl vagyunk zsúfolva. Tehát most, hogyha valaki megnézi a kihasználtságunkat, akkor azt látja, hogy szeptembertől június elejéig nincs olyan hétvége, ahol lenne üres termünk a téglába. De hál' Istennek most már hétközben is vagyunk, bár a szakkörök most már ugye a kifelé mennek a dologban, mert hogy májusban úgy meg szoktak szűnni, tehát a jövő hónap az még ebben a hónapban vannak. Nem tudom, ott valamit még ki kellene találni, mert nagyon sokan mondják, hogy úgy szeretnénk ezzel, azzal, amazzal megismerkedni, nem akarunk mi tanfolyamra menni, csak egy kicsit belenézni. Na most ennek a kicsit belenézésnek a legjobb formája a szakkör, ami 2 hetente van, 2 órát tart, ahova mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Sztojka Tibi apai ágon muzsikus családba született, így gyakorlatilag belenőtt a zenélésbe. Édesapjával és öccsével rendszeresen fellépett bálokon, éttermekben és városnapokon klasszikus vendéglátós műsorokkal. Bár rengeteget köszönhet a mulatós műfajnak, korán igyekezett kitörni ebből a skatujából, mivel szíve a mélyebb mondani valójú lírai dalok felé húzza. Szólókarrierje a 2010-es évek elején indult el, majd eljutott egy neves kiadóhoz. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt.
4: És akkor elérkeztünk a Sláger TV-hez, mert hogy ugye ott is énekelsz, illetve műsorod is van. Ez a kollaboráció, ez hogy alakult így velük?
5: Igen, itt azért egy kicsit szétbontanám ezt a dolgot. Tehát volt ugye a Magnóton korszak, ami az ilyen mainstream dalokat készítettünk. Én azt gondolom, hogy nem voltak rossz dalok, de valami miatt mégsem volt ez az áttörés nyilván, amit szerettünk volna. Úgyhogy aztán volt egy lehetőség, tehát nem is elsőnek ugye a Sláger TV-n, hanem másik zenei csatornán, ahol felkértek, hogy van egy lehetőség saját műsort indítani, és akkor el is indítottuk a Játsz még egyszer Sztojka Tibivel. Ez ugye nem a Sláger TV-n volt, hanem egy másik csatornán, aminek nagyon szépen alakultak a nézettségei, és tehát nem elég sokan nézték ahhoz képest. A lényeg, hogy viszont ott sem éreztem magam olyan szinten, hogy abból kihozzam a maximumot. Úgyhogy ezek után jött a Sláger TV.
4: És akkor ott műsort kaptál, vagy először még csak ilyen kis, úgymond így csúnya szóval bedolgozós énekes voltál más műsorokban, vagy hogy jött ez, hogy saját műsort kapjál?
5: Hát igazából ugye saját műsor jelenleg még nincs, tehát hogy úgy vagyok a műsorokban, hogy állandó vendég most már. Tehát hogyha a Sláger TV készítik az új műsorokat, akkor általában hála Jóistennek mindig meghívást kapok. Viszont ugye ott már elkezdődött egy olyan kicsi stílusváltás, ami egy picit a mulatós dalok felé tendál, de ugye ez nem jelenti azt, hogy csak kizárólag Sztojka Tibi most már mulatós dalt énekel, de nyilván hogyha mondjuk elhívnak egy rendezvényi fesztiválra, akkor tudok most már olyan repertoárt előállítani, amit szeretne éppen a szervező akar, akkor nyilván mulatós akarja, akkor sláger dalokat is tudok a műsorba építeni, úgyhogy most jelenleg ebben a fázisban vagyok.
4: Egy fellépés szervezés hogy szokott nálad zajlani? Te keresel meg szervezőket, hogy hello, itt a Sztojka Tibi szeretne fellépni nálatok, vagy van már így konkrét kiépített kapcsolatrendszered, hívnak, rendszeresen hívnak, vagy rendszertelenül akár, hogy zajlik egy koncertszervezés nálad, vagy fellépés szervezés nálad?
5: Igazából nálam erre kidolgozott tematika nincs, de általában ilyen 80%-ban azért meghívnak. Tehát akár a privát rendezvényre, akár a fesztiválokra, kisebb-nagyobb rendezvényekre, akár falunapokra, tehát hogy azért többnyire úgy működik, hogy a szervezők hívnak, vagy az adott személy, ugye, aki ebben illetékes. Nagyon ritka az, amikor én nem tudom. Tehát ugye azt mondom, hogy hallod, jó lenne, hogyha szólnál, vagy valami. Tehát, hogy
4: jelzésértékkel,
5: hát, igen. Nyilván, hogyha nagyon jó viszonyban vagyok az adott szervezővel, akkor nem kellemetlen ez. De nem egyszerű egyébként ez a fellépés szervezés, azon azt te is tudod. Úgyhogy ez egy folyamat, és szépen mindig tanul az ember belőle. Én azt mondom, hogy tehát így 40 évesen nagyon sok tapasztalatom van, de ugye, mivel mindig változik, és most ez az online világ, ez azért valahol megkönnyíti az előadók, a zenekarok dolgát, de valahol nehezíti is. Úgyhogy attól függ még, hol oldalát nézzük.
4: Nos, picit bulvároskodunk, mert a hallgatóink nagyon kedvelik ezt a témát, hogyha az ifjú Sztojka Tibi nem akkor, hanem most indulna pályájára, ugyanúgy csinálnám, mint az akkori Sztojka Tibi, vagy teljesen máshogy?
5: Hát ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés, tehát ugye nyilván egy 40 éves pasiként máshogy gondolkozom, mint 10 éves fejjel. Sokkal tudatosabban csinálnék azért sok mindent, és tehát mindenképpen a a média világát azt azért jobban kihasználnám, mint annak idején, illetve a kapcsolatrendszert azt sajnos akkoriban nagyon felületesen kezeltem. Nagyon sok helyen zenéltem, nagyon sok helyen volt fellépésem, és akkoriban nem gondoltam, hogy milyen jelentősége van akár egy-két személye való nagyon jó viszont ápolni, hanem úgy jóba voltunk, szia, hello, de most ezzel a fejjel már lehet, hogy egy kicsit jobban odafigyelni.
4: Tehát rámenősebb lennél, vagy?
5: Lehet, igen, lehet. Tehát az igazság, hogy én úgy alapból nem vagyok ez a nagyon nyomolós.
4: Ez mondjuk ismerős, igen.
5: De azért, ahogy én látom, így utólag, hogy lehet, hogy kellett volna néha egy kicsit erősebben kopogtatni az ajtókon, és akkor lehet most egy kicsit előrébb lennék. De hát vagy szokták mondani, hogy mindennek megvan az ideje, ennek így kellett történnie, úgyhogy legyünk ebbe a hiszembe, és akkor azt mondom neked, hogy hát ennek így kellett történnie.
4: Igen, nagyon filozófikusan úgy fogalmazva, hogy beértünk, mint a jó bor. Egy zenekészítés hogy zajlik nálad? Te írod a szöveget, te írod a dalt, vagy más írja meg helyetted, vagy együtt írjátok? Hogy történik egy Sztojka Tibi zene dalkészítés?
5: Igazából én több alkalommal is elmondtam, amikor interjút adok ezzel kapcsolatban, hogy én tényleg szerencsés helyzetben vagyok, mert egy olyan csapatban dolgozhatok, akik azért már a saját szakmájukban elég sok mindent letettek az asztalra. Hát a zenei producer, ami a Csicsák Norbert, tehát tényleg ő a nagyoknak hangszerel, nagyoknak ír dalt, és ugye ott vagyok köztük én is. Tehát ő mire nekem a Norris írja a dalaimat, de azért van egy-két olyan alkalom is, amikor azt érzem, hogy most elkapott a gépszi, és akkor... De általában ennek a feleségem nem örül, mert ugye mikor én dalt írok, akkor hát az nagyon szentimentális dal, ugye aki ismeri a dalaimat, az tudhatja, ha van a tiltott szerelem, az úgy fáj nekem, ha elmész. Na, hát ezek azért kicsit szívbe markoló dalok, és ezeket jó magam írtam, és akkor is feleségem nem is nagyon örül neki.
4: De miért? Tehát túlságosan fájdalmasak, vagy
5: hát, mert ugye
4: lélekbe markolóak, vagy miért?
5: Mert olyan témát dolgozok föl a dalban, ami esetleg félreérthető a hallgatók számára, hogy a tiltott szerelem, hát konkrétan arról szól, hogy találkozik egy
4: jóképű énekes.
5: Így van.
4: Egy fiatal hölgye.
5: Igen, egy munkahely, csak hát egy probléma van, mert a pasinak családja van, a lány meg el van jegyezve. Aztán...
4: De ezek ilyen rejtett dolgok, vagy ezek honnan jönnek ezek a témák?
5: Figyelj, maradjunk annyiban, hogy ezt hallottam barátoktól.
4: Ja, ismerős mesélte.
5: Hogy vannak ilyen dolgok, de vissza az eredeti kérdésedre, az emlék producerem, hogy a Csicsák Norbert és Louis van Balen, tehát a dalaimnak a 80%-a az ő kezük alól kerül ki.
4: De ilyenkor te jelen vagy, amikor például egy szöveg megíródik, tehát hogyha ők úgymond ők írnak egy szöveget, akkor neked van beleszólásod, vagy mindent rájuk bízol, mert bízol bennük, tehát ők maximálisan tudják, hogy a Sztojka Tibinek milyen a lelki világa, és mi áll neki jól?
5: Én azt gondolom, hogy annyira ugyanegy dallamvilágban élünk, hogy tehát, hogy amit maguknak írnak, az nekem is meg fog felelni. Tehát én nem vagyok jelen, amikor írnak egy dalt, és nem is konkrétan szerintem úgy készül, hogy nem a Sztojka Tibinek írok egy dalt, hanem ugye nyilván vannak dalok, és akkor azt mondják, ne, ez most Tibinek szerintem ez oké lesz.
4: Ja, tehát akkor ismerik a lelkivilágodat.
5: Én azt gondolom, hogy igen, hogy ez nagyon régóta működik. Nyilván megkapom a dalt, aztán átnézem, persze van beleszólásom, azt mondom, hogy hát ez távol áll tőlem, főleg amit tudom én, a szöveg világa, vagy akár a dal. Úgyhogy szépen összedolgozunk, úgyhogy és azt gondolom, hogy sikerül is, tehát hogy olyan minőségi dalokat szerintem, de nyilván ez az én véleményem, tehát meg az én szintemen, tehát hogy olyan minőségi dalokat próbálunk kiadni, aminek azért zeneileg is van egy értéke, tehát szépen meghangszerelve, akkordmenetekkel, több dalomban az ország kiváló zenészei közreműködnek, a Dajka Krisztián, a Herold Peti, Temesi Berci, Bassz basszusgitár. Tehát azért vannak olyan nevek a dalaimban, amit a szakma, az nyilván te is ugye ismersz, és ez nekem azért nagyon jó érzés és büszkeséggel tört el.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Hamarosan lezárják a tanévet, és megkezdik az új előkészítést a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégiumban. Ennek az egyik lépése a beiratkozás lesz. A részletekkel kapcsolatban Ceglédiné Szappanos Anita, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. Az Ősrégészeti Társaság két előadásának adott otthont a napokban a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum. Elsőként dr. Gyuha Attila, az első városok Európában az Alföld újkőkorának elveszett világa című előadását hallhatták a megjelentek, majd dr. Bóka Gergely, tájmérnöki találékonyság 3500 évvel ezelőtt, vízrendezés a bronzkori Maros hátságon című anyaga következett. A részletekről dr. Füzesi Andrást, a társaság elnökét kérdeztük. Izgalmas tervekkel várják a nyári hónapokat a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai. Számos program és a tábor is megvalósításra kerül. A részletekkel kapcsolatban Pál Miklósné, az egyesület elnöke adott tájékoztatást. Sztojka Tibi apai ágon muzsikus családba született, így gyakorlatilag belenőtt a zenélésbe. Édesapjával és öccsével rendszeresen fellépett bálokon, éttermekben és városnapokon klasszikus vendéglátós műsorokkal. Bár rengeteget köszönhet a mulatós műfajnak, korán igyekezett kitörni ebből a skatujából, mivel szíve a mélyebb mondani valójú lírai dalok felé húzza. Szóló karrierje a 2010-es évek elején indult el, majd eljutott egy neves kiadóhoz. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt. Önök a Sportrádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
2: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédo Géza voltam. Viszont hallásra.

of the groove.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 25-e pünköst hétfő déli 12 óra van. Jogosulatlan bankkártya használat miatt emeltek vádat egy kunágotai férfi ellen. Búcsút vesz vendégeitől a Teletölcsér fagyizó 25 év után. Közösségi programokkal telnek a tavasz utolsó hetei a csabai rendezvény pajtában. Gyerekek ismerkedtek a mentők munkájával a sarkadi nyílt napon. Már is mondom a részleteket. Információs rendszer felhasználásával folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt emelt vádat a Békéscsabai járási ügyészség egy 50 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő kunágotai férfival szemben. A vádirat közérdekű munkakiszabását indítványozza, miután a férfi illetéktelenül használta egy idős ismerőse bankkártyáját. A vádirat szerint a terhelt jó kapcsolatban állt a békési sértettel, rendszeresen megfordult az otthonában, és több alkalommal segített neki ügyintézésben, bevásárlásban. Ezek során jogosult volt bankkártyája használatára, és a PIN-kódot is ismerte. Az idős férfi 2025. március 17-én kórházba került, majd még aznap este elhunyt. A terhelt a nap folyamán, illetve másnap egy békési ATM-ből több részletben összesen 245.000 forintot vett fel a sértett számlájáról immár jogosulatlanul. A pénzmozgásokat a sértett lánya egyben örököse észlelte a Netbankban, majd feljelentést tett, és a történtekről a terheltet is értesítette. A férfi ekkor azt állította neki, hogy 175.000 forintot ő vett le, mert rózsakoszorút akart készítetni az elhunytnak, és cselekményét nagyon megbánta. Átadott a nőnek 170.000 forintot, azonban az okozott kárból 75.000 forint továbbra is megtérítetlen maradt. Színes, egésznapos programok várták az állatbarátokat pünköst vasárnap a Szabad Kígyós Ivenkheim kastélynál. A kastély parkban vadász kutya és segítő kutyás bemutatók, valamint kézműves foglalkozások kínáltak kikapcsolódást minden korosztálynak. A látogatók ritka, de látványos pillanatnak is tanúi lehettek, egy vadászkutya zsákmányért úszott a kastélypark halastavában. Az Állati Jó Pünköst program részeként több hasonló bemutató is színesítette a napot. Poroszlai Robert, az Országos Vadászkamara Békés megyei területi szervezetének kinológiai szakbizottság vezetője elmondta, rendkívül sokat és magas színvonalon foglalkoznak ezekkel a kutyákkal, hogy fegyelmezett, parancskövető vadászkutyák váljanak belőlük. Hozzátette, hogy az utóbbi években tapasztalták az állomány romlását, de még így is akadnak olyan nevek,